az Münchner ruiniert velem, mint egy jelzni. Falk, ez egy fal, ugye lofam szeurőt. Hedi, hát, no,